0: Nyitásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A hírek ritmusában.
0: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre, a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Kar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül.
1: Sport.
0: A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egy fordulatos rangadón. A hazaiak már az első félidőben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sesko is betalált. A fordulás után a Liverpool felje volt, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpaszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Toby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délután

0: Zene. Éjszaka a Maxi Rádióval. Éjszaka a Maxi Rádióval.
1: Sziasztok, Máté vagyok a Szolvévből, hallgassátok a Gyöngyösi Maxi Rádiót.

indul, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei, csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngy.

0: dal.
1: Játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Ha magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
3: Ismét egy hazai sláger.
2: A hazai, az igazi.
1: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi Ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a Ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztost nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márka Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NKH hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül.
0: Sport.
1: A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljebb volt, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi.

0: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on. Friss hírek online
1: maxiradio.hu
0: 92.4
1: Mi adunk ritmust a városnak?
0: Ez a Maxi Rádió.

és amitől jobban terik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ha magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

igazna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse.

0: a városnak.
1: Ez az igazi zenei változatosság.
2: Ez az igazi zenei változatosság.
1: A Maxi Rádiót hallgatja.
2: Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió. Maxi
1: Rádió. Sziasztok, Bálex vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Sziasztok, én Ricsi P vagyok.
4: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk az Animal Cannibals.
3: Hű, de egyszerre ment.
0: Yeah. 92.4 Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalomirányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi box élettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NK hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül.
0: Sport.
1: A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool felje volt, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a bajnokok ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

és amitől jobban terik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Amit hallgat, az a város kedvenc rádiója.
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió. Ez a Maxi.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalomirányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NK hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül.
0: Sport.
1: A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool felje volt, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Mainoo a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

Ez az éjszakád ritmusa. Ez az éjszakád ritmusa. Csak tisztán zene. Éjszaka a Maxi Rádióval.

0: tisztán zene.
1: Az éjszakád ritmusa.
0: Az éjszakád ritmusa.
1: Éjszaka.
0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.
2: Úgy

Ez a Maxi Rádió. Magyar órája. Ez a Maxi Rádió magyar órája.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban tegy.

0: Pesti Rádió hírszolgálat.
1: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NK hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül.
0: Sport.
1: A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Mainoo a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Ez a te mindennapod ritmusa.
1: Mi játszunk?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is. A hazai az igazi.
2: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei!
3: Csak a Maxi Rádióban!
0: Maxi Rádió! Gyöngyös Rádiója!

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
0: ritmust a városnak. A városnak.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMSZT.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t a 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjá született a lakás.
7: Komolyan, ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Vissza ránk otthonát!
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
15: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
15: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalomirányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A hírek ritmusában.
17: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottság, a szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi boxélettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztóseri Esztergomba, Kiskamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NK hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool feljavult, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpasszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Toby Maino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cseréként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
16: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
1: Mindig a legjobb.
16: A legjobb.
1: Csak Gyöngyös kedvenc zené.
16: Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret.
1: Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek,
0: a legnagyobb hazai slágerek
1: és a legújabb zenék.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.

0: A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret.
1: Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek,
0: a legnagyobb hazai slágerek
1: és a legújabb zenék.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.

0: Zene,
1: zene,
0: zene, amelyet mindannyian szeretünk.
1: Amelyet mindannyian szeretünk.
2: Ez a Maxi Rádió.
0: Ez a Maxi Rádió.

0: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Hello, this is DJ Antoine.
2: Hi, is this Robin Schulz?
3: Ez a város kedvenc rádiója.
4: Maxi Rádió.

nézzük! Aki éppen próbál magához térni, aki már javában melózik, és aki hazafelé tart az éjszakai műszakból, kapja tőlünk a kedvenc zenéit. Ez a Wecker.

0: Én vezetés közben is a Maxi Rádiót hallgatom, mert változatos zenék szólnak. A munkában és otthon is ezt hallgatom.
1: Mi adunk ritmust a városnak?
2: A Maxi Rádiót hallgatja.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
4: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!
4: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
16: 30 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála. Elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
16: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. A városban több helyen zajlanak útfelújítási munkák, emiatt korlátozásokra, illetve lassabb haladásra kell készülni, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között. Helyenként útszűkületre, illetve lámpás forgalomirányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
16: 72 éves korában elhunyt debreceni László a gyöngyösi ökölvívás meghatározó alakja. A Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőjeként és edzőjeként évtizedeken át dolgozott, a sportért generációkat nevelt, és nem csak a ringben, hanem az életben is irányt mutatott tanítványainak. Több mint fél évszázados elhivatottsága, szakmai alázata és közösségépítő munkája révén neve örökre összeforra a gyöngyösi box élettel. Súlyos döntést hozott legutóbbi káptalani kongresszusán a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébániához tartozó rendtartomány. A tájékoztatás szerint augusztustól felfüggesztik a gyöngyösi rendház működését, és a jövőben nem helyeznek ide rendtagot. A személyi változások értelmében Posztós Erik Esztergomba, Kis Kamil Sümegre, míg Varga Kamil Budapestre a ferenciek terére kerül. A plébánia további sorsáról később adnak tájékoztatást. Országos közúti ellenőrzés kezdődik, amely Heves vármegyét is érinti. A rendőrség május 4-e és 10-e között fokozottan ellenőrzi a teherautókat és az autóbuszokat a Roadpol nemzetközi akció keretében. A hatóságok elsősorban a vezetés és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályosságát, valamint a járművezetők jogszerű tartózkodását vizsgálják. A rendőrség célja a közlekedés biztonsági javítása és a szabálytalanságok visszaszorítása. Az elmúlt ellenőrzések tapasztalatai szerint a járművezetők többsége betartja az előírásokat, ugyanakkor a hatóságok továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére. A súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Magyar Péter a Tisza kormány Lendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. A Lendő kormányfő Facebook oldalán hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Két újabb kormánybiztos nevezett meg a leendő kormányfő. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Közölte azt is, hogy alakul egy új, 5 évre létrehozott intézet, a működő és emberséges Magyarország, amely elemző és javaslattevő munkával segíteni a kormányzati döntéshozatalt, valamint a társadalmi párbeszéd erősítését. A Hagyományok Háza főigazgatója Bot Miklós és Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap bizottságában betöltött tagságáról a 17 milliárdos pénzosztási botrány miatt. Bot Miklós a Válasz Online-nak a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információt a vitatott támogatásokról. Tar Zoltán Lendő kulturális miniszter Facebook posztjában ígéretet tett arra, hogy a teljes NK hálózatot átvilágítják, és jogtalanságok nem maradnak következmények nélkül. Sport. A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt az Old Traffordon, egyfordulatos rangadón. A hazaiak már az első fél időben két gólos előnybe kerültek, Mateusz Kunya és Benjamin Sescu is betalált. A fordulás után a Liverpool felje volt, Szoboszlai Dominik egyéni akcióból szépített, majd gólpaszt adott Koti Kakpónak, így egyenlített az angol bajnokság lista vezetője. A győztes gólt azonban a Manchester United szerezte, Bobby Marino a 77. percben távolról volt eredményes. Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kezdett és végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos cserékként lépett pályára. A vereség ellenére a Liverpool továbbra is a Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll, míg a Manchester United fontos lépést tett a dobogós helyezés felé.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
16: Száraz napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést, többfelé lesz élénk erős a szél, délutára 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4
8: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak. This is
17: it. A kedben leginkább az a jó, hogy nem hétfő. Meg persze a zenék, amik már is jönnek tovább. Jó reggelt, Frank Landrás a mikrofonnál. Újra itt a
18: Wecker.

aki gyöngyösi, ezt hallgatja, mert a hazainál nincs jobb. 92.4 Maxi Rádió.

aki gyöngyösi, ezt hallgatja, mert a hazainál nincs jobb. 92.4 Maxi Rádió.

aki gyöngyösi, ezt hallgatja. Mert a hazainál nincs jobb. 92.4 Maxi Rádió.

A Wecker pörög tovább egészen 9-ig, kedd van, május 5-e, ma tartjuk a Nemzetközi Körömnapot, aminek megünneplésébe bárki bekapcsolódhat, csak fel kell tölteni az Instára egy körömszelfit és a Néldi hashtaggel megjelölni. A manikűrnek amúgy évezredes múltja van, az ókori Egyiptomban a köröm színe rangot jelölt, a sötétvörös a kiváltságosoké volt, a rabszolgák a halvány színeket használhatták, a klasszikus vörös máig a legkedveltebb. Körmeink hetente kevesebb, mint 1 mm-t nőnek, de a domináns kezünkön és a középső ujjunkon gyorsabb a tempó. A világ leghosszabb körmét egy indiai férfi növesztette, 66 évig nem vágta le őket, és több mint 9 méteresek lettek.

a kedvenc zenéinkkel, valamint hasznos és érdekes infókkal. Ez a Vekker. Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az aszályos április után Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyében. Tilos tehát tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, de még a kijelölt kiépített erdei tűzrakóhelyeken is. A korlátozás az erdők 200 méteres körzetére is vonatkozik, hiszen a homokhátsági fenyvesekben például egyetlen szikra is elég a koronatűzhöz. Az otthoni kerti sütögetés egyelőre megengedett, a szélre és a kipattanó parazsakra viszont ott is érdemes fokozottan figyelni.

Aki gyöngyösi, ezt hallgatja, mert a hazainál nincs jobb. 92.4 Maxi Rádió.

aki gyöngyösi, ezt hallgatja. Mert a hazainál nincs jobb. 92.4 Maxi Rádió.

Ez a Wekker, jó reggelt! Az 5. nemzetközi Ikarusz találkozót május 9-én szombaton rendezik Tapolcán. A nap folyamán nosztalgia autóbuszjáratok közlekednek a városban, délután pedig felvonulást tartanak a festői Kári medencében. A rendezvényen étterem, ajándéktárgyak és tombola is várja a vendégeket. A könnyebb megközelíthetőség érdekében több városból nosztalgia különjáratok indulnak a találkozóra. További infók az ikarusztalálkozó tapolca.hu oldalon.

aki gyöngyösi, ezt hallgatja. Mert a hazainál nincs jobb. 92.4 Maxi Rádió.

Vekker minden reggel 7 és 9 között. Május 5-én a leghidegebb 1958-ban volt, akkor Putnokon -2,5 fokot mértek, a legmelegebbet pedig ezen a napon 1946-ban Kaposváron mutatták a hőmérők, 33,4 fokot. Ma 23 és 30 fok között alakul a csúcshőmérséklet, általában csak kevés felhő lesz az égen. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, délutántól szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. Holnap a minimum 10 és 15, a maximum 23 és 28 fok között alakul. További szép napot, ez volt a Vekker velem, Frank Landrással. A mai reggel utolsó mondata, hadd nézzem meg közelebbről ezt a darás fészket.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösön és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. Menni kell. De hova? Hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több százmilliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
3: A hírek ritmusában.
5: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több százmillió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, a járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Középszinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
3: Sport.
5: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismerte, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
5: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
6: A műsor támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve érél a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Max Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak. 92.4
0: Maxi Rádió, a mindennapod ritmusa.

0: minden napod ritmusa.
1: Mi játszunk
0: a 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Rádió. Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: Hello, this is DJ Antoine.
2: Hi, is this Robin Schulz?
3: Ez a város kedvenc rádiója.
4: Maxi Rádió.

Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan, ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
17: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adok kapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Száraz utakon nyúlátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
1: A hírek ritmusában.
18: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Hevesvár megyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte, a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
19: Sport.
18: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
19: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
18: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
20: A műsor támogatója a tesztautomérlés.hu.
18: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve írja a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
21: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
21: 92.4
19: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: szemben más vagyok.
1: Aki gyöngyösi, ezt hallgatja,
2: mert a hazainál nincs jó.
1: Nincs jó.
3: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.
4: Holattól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Egy város. Egy város. Egy rádió. Egy rádió. Egy ritmus. Ritmus.
1: Ez a Maxi Rádió.
0: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös Rádió.

0: kedvenceket.
1: Ha magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
2: Ismét egy hazai sláger.
1: A hazai, az igazi.
0: Rádió.

0: kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on. Friss hírek online
1: maxiradio.hu
0: 92.4.
1: 92.4. Mi adunk ritmust a városnak.
0: Ez a Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. Menni kell. De hova? Hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adok kapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
3: A hírek ritmusában.
5: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Középszinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Sport. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismerte, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
3: További friss hírekért látogasson meg weboldalunkat.
5: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
6: A műsor támogatója a tesztautomobilis.hu.
5: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve érél a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Max Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Mi játszok? A 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Várom Önöket minden vasárnap este 8-kor a Város Kedvenc Rádiójában, a 92.4 Maxi Rádióban, a Sztár Portréval. A műsort kedd este 10-kor megismételjük.
0: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.
4: Na, na, na.

0: A Maxi Rádió játssza azokat a dalokat,
1: amitől még gyorsabban repül a munkaidő.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
4: Maxi Rádió.
5: What's up guys, this is Justin Bieber.
6: Mi adunk ritmust a városnak.
7: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: A jövő szakembereit képezzük. Köztük lehetsz te is. Válaszd a szakképzést és építsd velünk a jövődet. HMSC.hu.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
15: Maxiradio.hu.
13: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak!

0: A Maxi Rádióban minden délben a nagy templom harangja szól.
1: Ez a Maxi délután. A Maxi délután. Maxi délután.
2: Friss hírek, információk. Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
3: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
2: A hírek ritmusában.
3: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg. Azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, a járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte, a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
2: Sport.
3: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Form 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
2: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
3: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
4: A műsorszám támogatója a tesztautomérlés.hu.
3: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezártak, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Új sláger!
1: Új sláger!
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is?
0: Maxi Rádió!
2: Mi adunk ritmust a városnak!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Sziasztok, Haddad Herik vagyok. Várok mindenkit minden vasárnap a város kedvenc rádiójában, a Maxi Rádióban. Sztártitkok, ahol a sztárok sosem hallott titkaikról beszélnek. Ha kíváncsi vagy, miről is hallgattak eddig a hazai közélet ikonjai, tarts velem minden vasárnap 17 órától. Vasárnap délután is mi adunk ritmust a városnak.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: Rossi Rádió játsza azokat a dalokat, amitől még gyorsabban repül a munkaidő.
1: 92.4
2: Maxi Rádió.

0: után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
3: A hírek ritmusában.
5: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg. Azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
3: Sport.
5: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismerte, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
5: www.maxirádió.hu. Csapadék nem várható.
2: A műsor támogatója a tesztautomobilis.hu.
5: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollenterhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Ez a te minden napod ritmusa.
1: Mi játszunk
0: a 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Munka közben is.
1: 92.4.
2: Mi adunk ritmust a városnak?
1: Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafibax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30-577-1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Rádió. Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
1: Nálunk szólnak az új slágerek.
0: Maxi Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak. A Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMSZT.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
15: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
15: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalomirányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
1: A hírek ritmusában.
17: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves-Vár megyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör négy hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a Lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte, a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
17: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
18: A műsor támogatója a tesztautogérlés.hu.
17: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve írja a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Max Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Minden együtt, hogy jól érezze magát.
1: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
0: Mindig a legjobb.
1: A legjobb.
0: Csak gyöngyös kedvenc zenéi.
1: Kedvenc zenéi.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Ez

0: percet, minden napod ritmusa.
1: Mi játszunk?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: Maxi Rádió Navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásároslemény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásároslemény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásároslemény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásároslemény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásároslemény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei!
3: Csak a Maxi Rádióban!
0: Maxi Rádió! Gyöngyös rádiója!

0: Galaxy Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
0: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös Rádió.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei. Csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.
4: Nem

0: a Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel,
0: amitől pörög a munkaidő,
1: amit hazafelé hangosan énekel.
0: A város kedvenc rádióját hallja.
1: 92.4

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
3: A hírek ritmusában.
5: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Középszinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Sport. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismerte, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
5: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
2: A műsor támogatója a tesztautomobilis.hu.
5: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve ír el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.

0: perce, minden napod ritmusa. Mi játszok? A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Bár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a város.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

A Maxi Rádió zenéjével egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja.

0: hazai kedvenceket.
1: Ha magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
2: Ismét egy hazai sláger.
1: A hazai, az igazi.
0: Maxi Rádió. Maxi.

A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret. Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek, a legnagyobb hazai slágerek és a legújabb zenék. Ez a Maxi Rádió.

0: ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérté, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!
4: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
16: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adok kapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
16: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
1: A hírek ritmusában.
16: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte, a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada választható feladatok között.
17: Sport.
16: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismerte, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
17: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
16: www.maxiradio.hu/csapadék nem várható.
14: A műsor támogatója a tesztautogerlés.hu.
16: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve írja a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Max Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
1: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
17: Mindig a legjobb.
1: A legjobb.
17: Csak Gyöngyös kedvenc zenéi.
1: Kedvenc zenéi.
0: 92.4
17: Maxi Rádió.
0: Ez

0: Ez a Maxi Rádió.
1: Sziasztok, Bajalex vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Sziasztok, én Richie P vagyok.
4: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk.
3: Az Animal Cannibals. Hey, de egyszerre ment.
0: Yeah. 92.4 Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
1: Friss hírek online
0: maxiradio.hu
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Üdvözlöm Önöket, Strasser Andrea vagyok. Várom Önöket a Tudomány mai állása című műsorral minden hétfőn este 7-kor a Város kedvenc rádiójában, a 92.4 Maxi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát. Gyöngyös, igazi kedvencei.
2: Csak a Maxi Rádióban.
0: Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ismét egy hazai sláger.
2: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
3: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
4: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
1: Maxi Rádió.
3: A hazai az igazi.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több százmilliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
3: A hírek ritmusában.
5: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Hevesvár megyében. A hatóságok egy több százmillió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, a járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Középszinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Sport. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
5: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
6: A műsor támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve érél a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Max Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.

0: Hello, this is DJ Antoine.
1: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
2: Hey, it's David Guetta.
3: Hi, we're Clean Bandit.
4: Ez a Maxi Rádió. Maxi Rádió.

kell át, rövid anyám, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Zene.
2: Zene.
1: Zene, amelyet mindannyian szeretünk.
3: Amelyet mindannyian szeretünk.
4: Ez a Maxi Rádió.
1: Ez a Maxi Rádió.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kadicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
15: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust most! Foglalj időpontot most a 35778498-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
15: Legyen a te történeted a következő nagy siker!
1: Reklámot hallottak!
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
1: A hírek ritmusában.
17: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves-Vár megyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör négy hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte, a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
16: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
17: www.maxiradio.hu csapadék nem várható.
16: A műsor támogatója a tesztautogérlés.hu.
17: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollenterhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Ez a Maxi Rádió.
1: Sziasztok, Bajalex vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Sziasztok, én Richie P vagyok.
4: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk.
3: Az Animal Cannibals.
5: Hű, de egyszerre ment.
0: Yeah. 92.4 Maxi Rádió.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém, legyőzöl és fölemelsz sokon minden az egyéb, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted, minket összeláncolt a képzelet, valami ezerrel végig fut a hátamon.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!
4: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
16: Koronyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adok kapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
16: Száraz utakon nyúlátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
1: A hírek ritmusában.
16: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a Lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire legbüszkébb. Kiemelte, a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Sport. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
16: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
14: A műsorszám támogatója a tesztautomobilis.hu.
16: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
1: Varázslatos karácsony a Maxi Rádióval.
2: Ez a te mindennapod ritmusa.
3: Mi játszok?
2: A 90-es évek kedvenceit.
3: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este, este a Maxi Rádióval.
2: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból. Ez pedig a legújabb dalunk, a Nézz fel.

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: Hey, what's up guys, this is Jugel and you're listening to my brand new single, It Feels So Good, with Matsasai.

amitől és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be, mikor hallgatta a Maxi Rádiót. Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérté, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
15: Maxiradio.hu.
13: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak!
17: A Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Száraz utakon nyúlátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú Főtön Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
1: A hírek ritmusában.
18: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg. Azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Sport. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismerte, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
18: www.maxiradio.hu csapadék nem várható.
14: A műsor támogatója a tesztautomérlés.hu.
18: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollenterhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója. A város kedvenc rádiója.
1: Az ünnepek ritmusában.
2: Mi játszok a 90-es évek kedvenceit.
3: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió.

Lenézlek majd, nem ismerlek majd, nem idegen majd, nem tanulok majd, nem dolgozom majd, nem szeretem majd, nem utálom majd, nem indulok majd, nem érkezem majd, nem fennmagyok majd, nem elhasszom majd, nem gyorsulok majd, nem lassulok majd, nem rohanok majd, nem sétálok majd, nem lélegzem majd, nem fulladok.

0: ugyanolyan. Az gyöngyös
1: és az önritmusa. Ez a Maxi Rádió.
0: Ez a Maxi Rádió.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Aw, you shouldn't have.
2: Ismét jönnek a város kedvencei.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMSZT.hu.
5: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
6: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
9: Komolyan?
8: Ki csinálta? A Lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
9: No ne!
8: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
9: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
8: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
9: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
8: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
9: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
10: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
11: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
12: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
13: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
14: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
13: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
15: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek. Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
13: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
3: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
13: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra. Legyen a te történeted a következő nagy siker.
3: Reklámot hallottak.
16: A Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
17: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
3: A hírek ritmusában.
17: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Hevesvár megyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg. Azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 10 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták, a hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a Lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Sport. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismerte, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
16: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
17: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
18: A műsor támogatója a tesztautomérlés.hu.
17: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollenterhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: kedvenc rádiójával.
1: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
2: Mi játszunk a
3: 90-es évek kedvenceit.
2: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

ki a túlparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story.

0: Jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió, mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A Maxi Rádiót hallgatja.
4: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
0: A hírek ritmusában.
1: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg. Azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, a járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc, a Form 1-es Miami nagydíjon így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
1: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
2: A műsor támogatója a tesztautomobilis.hu.
1: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
3: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

0: Galaxy Rádió hírszolgálat.
1: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
0: A hírek ritmusában.
1: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vas vármegyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között. Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Form 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
1: www.maximilatio.hu/csapadék nem várható.
2: A műsor támogatója a tesztautobérlés.hu.
1: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve írja a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollenterhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
3: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka.

0: Én vezetés közben is a Maxi Rádiót hallgatom, mert változatos zenék szólnak.
1: A munkában és otthon is ezt hallgatom.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A Maxi Rádiót hallgatja.

0: Ez a te mindennapod ritmusa.
1: Mi játszunk
0: a 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger. Egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

Ez az éjszakád ritmusa. Ez az éjszakád ritmusa. Csak tisztán zene. Éjszaka a Maxi Rádióval.